0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 16-ai magyar nyelvi adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A horvát épületek nagy száma nem bírja a szélsőséges időjárást. Több helyen kilépett a tenger a medréből az Adrián. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses, elvétve még csapadékos időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Horvátország épületállományát egyre nagyobb terhelés éri, amint gyakoribb és hevesebb szélsőséges időjárási események miatt. Sasa Perko építőmérnök úgy véli, hogy a viharok, a heves esőzések és az erős szél kíméletlenül rávilágítanak az elöregedő épületek gyenge pontjaira, amelyek közül a tetők, a homlokzatok és a vízelvezető rendszerek a legsérülékenyebbek. A szakember rámutatott, hogy számos lakó és középület még a korábbi évtizedek meteorológiai adatai alapján terveztek, ezért azok már nem felelnek meg a jelenlegi időjárási viszonyoknak. A régebbi ingatlanokat különösen a heves nyári viharok veszélyeztetik, hiszen a rosszul karbantartott tetők és homlokzatok könnyen megsérülhetnek. A közelmúlt viharaiban a szélcserepeket, könnyű szerkezetes tetőelemeket, sőt még homlokzatdarabokat is letépett. Az intenzív esőzések főként a városokban okoznak egyre súlyosabb problémákat, ahol a mély garázsok, a pincék és az épületbejáratok mind gyakrabban kerülnek víz alá. A túlzott beépítettség és a természetes talajfelületek eltűnése miatt jelentősen csökkent a talaj vízelnyelő képessége, ami túlterheli a csatorna hálózatot. Perko szerint a vízelvezető rendszerek bővítése önmagában nem nyújt megoldást, ezért a városoknak több vízáteresztő zöld felületet kellene megőrizniük, valamint olyan korszerű megoldásokat kellene alkalmazniuk, mint a csapadékvíz lefolyását lassító retenciós zöldtetők. Amennyiben a kulcsfontosságú szerkezeti részleteket elhanyagolják a kivitelezés során, az erős szél a tetőéleknél és az épületsarkoknál jelentős szélszívás fejt ki, így ezek a pontok különösen sérülékenyek. Ha a tetőfedés, a bádogos szerkezetek vagy a homlokzati elemek rögzítése nem megfelelő, a szél gyorsan megbontja azokat. A problémák gyakran apró kivitelezési hibákra vezethetők vissza, amelyek a szélsőséges időjárásban gyorsan, súlyos szerkezeti károkká alakulhatnak. Így a legveszélyeztetettebbek a könnyű szerkezetes fémlemezes fedések és a nem megfelelően rögzített napelemes rendszerek. A szakember az épületek ellenálló képességét három fő tényezőre vezeti vissza, amelyek a minőségi tervezés, a szakszerű kivitelezés és a rendszeres karbantartás. Megítélése szerint az utóbbi a leggyengébb láncszem, mivel sok tulajdonos a komolyabb károk bekövetkeztéig halogatja a szükséges munkálatokat, ahelyett, hogy időben megelőzni a problémákat. Az eldugult teljes csatornák, a sérült szegélylemezek, a meglazult tetőrögzítések és a homlokzati repedések egy vihar során mind súlyos károkat idézhetnek elő. A szakember az ingatlanok karbantartását az autók szervizeléséhez hasonlította, hangsúlyozva, hogy az évenkénti műszaki felülvizsgálatnak általános gyakorlattá kellene válnia. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tengeri északi és középső térségében. A Havár szigetén fekvő Sztáligrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfenek lett. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változása idézik elő. A jelenség különösen a hosszú seké, a hullámok érkezés irányába nyitott öblökben erősödhet fel. Sztáligrádban a vízszint 23 óra körül mintegy 30 cm-rel emelkedett meg. Az alacsonyabban fekvő partszakaszokon a víz helyenként térdig ért és elérte a rakpart menti épületek bejáratát is. A váratlan jelenség miatt több turista elmenekült a partról. A tengerhez követően gyorsan visszahúzódott, szintje mintegy 60 cm-rel a szokásos érték alá süllyedt. Egyes csónakok is kisebb hajók emiatt a mederfenékhez értek. Hasonló hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig. Hullában és Zára alacsonyabban fekvő partok aszain szintén kilépett a tenger a medréből. A viharrendszer az Adriai tenger északi és középső térségében heves széllökéseket is okozott, amelyek elsősorban a zárai szigetvilágot érintették. A horvát meteorológiai szolgálat Isztria déli részén másodpercenként 30, Losin szigetén pedig 32 méteres széllökést mért. A zivatarzóna Észak-Olaszország felett alakult ki, majd az Adria fölé érve fokozatosan veszített elejéből.

13. század elején Albert jeruzsálemi pátriárka adott szabályt azoknak a Kármel hegyén, az úgynevezett Illéskútnál letelepedett remetéknek, akik a kármelita rend első tagjai lettek a regula közös megélésével. A közösség első kápolnáját a boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. Amikor pedig Európába kellett jönniük, a török támadások következtében elhagyva eredeti helyüket, magukat a Kármel-hegyi boldogasszony testvéreinek kezdték hívni, amit az egyház hivatalosan is elfogadott és megerősített. A Kármel tehát alapítása kezdeteitől fogva a Szent Szűz tiszteletére szentelt rendként értelmezte önmagát, s ezt az egyház is megerősítette. A boldogságos Szűz Mária személye a Kármel lelki tapasztalatában tehát központi szerepet tölt be. Nem annyira Jámbor Máriás gyakorlatok, hanem az evangéliumi tökéletességre való törekvés sajátos módja által, amit az első szerzetesek Mária példájára és vele egyesülve mindenek előtt az állandó imádság és Isten igéjének hallgatása, befogadása révén vágytak megvalósítani. A Kármel-hegyi boldogasszony emlékünnepének első nyomairól a 14. századi Angliából vannak forrásaink. A rend pátronája iránti hálaünnepként tartotta július 17-ét, ami valószínűleg az 1274-es II. Lyoni zsinat utolsó ülésével lehet kapcsolatban, amikor a korábbi, a rendet eltörléssel is penyegető, bizonytalan körülmények után megszületett a hivatalos zsinati döntés a rend fennmaradásának törvényességéről. Más ugyanebben a korban született közösségektől eltérően. A Kármel tagjai ebben az eseményben pátronájuk szeretetének megnyilvánulását látták. Az ünnep időpontja később ismeretlen okból július 16-ára került. Később az az értelmezés kapott lábra a rendben, hogy a Kármel-hegyi boldogasszony búcsú ünnepe egy 1251-es látomás időpontjával lenne kapcsolatban. A 15. századból származó úgynevezett a Karmelita Szente katalógusa című irat szerint ugyanis a boldogságos Szűz Mária megjelent egy rendi előjárónak, az angol Stock Szent Simonnak. Skapulárét tartva a kezében megnyugtatta a szent életű atyát, aki a rend fennmaradásáért és megerősödéséért imádkozott a nehéz körülmények közepette. S azt mondta neki, ez a kiváltság számodra és tieid számára, mindaz, aki a skapulárét viselve hal meg, üdvözülni fog. Később a szerzetesek mellett a hívek is részesülni kívántak a kiváltság kegyelmében, s ők is a szent válruha viselői lettek. Később olyannyira népszerűvé vált a Kármel szent ruhája, hogy az egyik legkedveltebb ájtatósági formává vált Isten népe körében. A látomás valódiságát és pontos dátumát illetően nincsenek korhű adataink, de ez nem változtat be a benne foglalt lelki tanítás igazságán, amit igazol a századok során a skapulárét felvevő hívek nagy száma. A számtalan, a skapulári által történt csoda, és az a tény, hogy a pápák mindenkor jóvá hagyták, sőt ajánlották a skapulári viselését. Legutóbb II. János Pál pápa 2001-ben, szeptember 11-én a skapulári 750. évfordulója alkalmából mondott beszédében. A skapulári lelki tartalma az egyháznak azon tanításán nyugszik, ami szerint, ha őszinte szívvel tiszteljük a boldogságos szüzet, ő különleges oldalmában részesít bennünket földi életünk során, halálunk órájában és halálunk után. A skapulári tulajdonképpen egy jel. A szűzanya iránti tiszteletből viseljük, annak mint egy látható és állandó jeleként. S mivel kifejezi a mi Máriához való kapcsolatunkat, egyúttal az ő anyai oltalmát és az örök élet zálogát is jelenti számunkra. Az egyházatyák a bibliai Kármelt a boldog Szűz Mária jelképének látták. A kármeliták részben emiatt, részben Szent Simon látomása miatt tekintik édesanyjuknak. A hagyomány szerint angyalok és szentek kíséretében jelent meg Stock Szent Simonnak, átnyújtotta neki a skapulári, a népnyelvén kapulári nevű váruhát, azzal az ígérettel, hogy aki viseli, nem jut a pokolba, s a halálát követően szombaton kiszabadul a tisztított tűzből. E kiváltságot később a tagokon kívül kiterjesztették minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak éremváltozatát viseli, s oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik.

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett részben napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 29 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1018 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses időt láttak elő vidékünkre a meteorológusok. Elvétve még kisebb csapadékkal kell számolni, főképpen a szombatra víradó éjszakában. Gyenge vagy mérsékelt déli délkeleti irányú szél fúj. A hőmérséklete nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 19 fok körül alakul. A legmagasabb nappali elérheti a 34 Celsius fokot. Július 16-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszönöm önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.